A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklomból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Korszerűsítették a zalaegerszegi kórház hűtési rendszerét, iskolatáskákkal segítik a nehéz helyzetben élő zalai diákokat, marad a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több száz érdeklődőt vonzott szerda este a részleges napfogyatkozás közös megfigyelése Zalaegerszegen. A Vega Csillagászati Egyesület a Zala Parkba várta az érdeklődőket, akik közül sokan plédekkel, székekkel és saját napnéző eszközökkel érkeztek. A résztvevők a szakemberek tanácsára kizárólag megfelelő védőszemüvegben figyelték, ahogy a hold részben eltakarja a napot. A szervezők a jelenség hátteréről is beszéltek, és elmagyarázták, mitől függ a napkorong lefedettségének mértéke. A napnyugta után a program sem ért véget. Távcsövekkel a Vénuszt is megfigyelhették a látogatók, majd csillagászati előadással és a Perseida meteorraj megfigyelésével folytatódott az este, írja a Zaol. Idén is tanszerekkel megtöltött iskolatáskákkal segítik a nehéz körülmények között élő zalai diákok tanévkezdését. A Zala vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Női Vezetői Liga Egy Táska Esély elnevezésű adománygyűjtő akciójához vállalkozók, cégek és munkahelyi közösségek csatlakoztak. Összesen 36 a gyerekek igényei szerint tanszerekkel feltöltött hátizsák gyűlt össze. Az adományokat a Zala vármegyei Gyermekvédelmi Központ segítségével juttatják el a pályaválasztás előtt álló 6-8 osztályos tanulókhoz. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek kevesebb nehézséggel és felkészültebben kezdhessék meg az új tanévet. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
3: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek.

0: Egyik anticiklomból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Két épületben korszerűsítették a hűtési rendszert a Zalavár megyei Szent Rafael kórházban. Amint egy 39 millió forintos beruházás egyik részeként a szülészeti és nőgyógyászati osztály újszülött részlegén javították és cserélték a fánkói rendszert, valamint megszüntették a kondenzvíz miatt kialakult problémákat. A hotelépületben az 5. és 6. emeleti műtők, intenzív osztályok, valamint az elektrofiziológiai műtő hűtési rendszerén végeztek munkálatokat. Az intézmény több részében ugyanakkor továbbra sem megoldott a megfelelő hűtés, a kórház vezetése ezért további fejlesztésekben bízik, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Klímaberendezést szereltek a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia templomába. A fejlesztésről még januárban döntött a plébániai képviselőtestület, hogy a nyári hőségben is kellemesebb körülmények fogadják a híveket. Az új rendszert vasárnaptól használják a szent miséken. A klímát ugyanakkor az energiaköltségek miatt csak időszakosan működtetik. Hétköznapokon nem kapcsolják be, a vasárnapi miséken kívül pedig csak előre tervezett, nagyobb szertartások alkalmával használják. A plébánia arra kéri a híveket, hogy a hűtés idején tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat. A klímára érzékenyeknek pedig azt javasolják, hogy olyan helyet válasszanak a templomban, ahol kevésbé éri őket a hűtött levegő. Olvasható a zaol.hu-n. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályoznák meg a vírus terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e. Természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kézzel.
1: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Több más vármegye mellett Somogy kiemelten veszélyeztetett területnek számít. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Zala vármegyében, ennek ellenére naponta átlagosan 3-5 szabadtéri tűzesethez riasztják a tűzoltókat. A lángok néhány négyzetméteres területtől akár több hektárig is terjedhetnek. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy az asszály és a kiszáradt növényzet miatt most rendkívül gyorsan terjedhet a tűz. A tilalom idején az erdőben és a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani, és a korlátozás az erdők 200 méteres környezetére, valamint a közút és vasút menti fásításokra is vonatkozik. Tilos a tarló és gazégetés is. Az utak vagy vasúti pályák mellett eldobott, még parázsló cigarettacsik a száraz növényzetben akár néhány perc alatt több hektáros tüzet idézhet elő. Aki tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívót, írja az egerszegihírek.hu. Több mint 2 millió forintból újították fel a játszóteret Káváson, a költségek csaknem felét pedig visszaváltható palackok gyűjtéséből teremtették elő. A helyi ifjúsági alapítvány másfél évvel ezelőtt kezdte el összegyűjteni a faluban a műanyag palackokat és üvegeket. Eredetileg néhány tízezer forintos bevétellel számoltak, végül azonban 1 millió 100 000 forint gyűlt össze. Ezt magánadományokkal feladják. ajánlásokkal és a júniusi bagolytúra regisztrációs díjával egészítették ki. Az átépített játszóteret a hétvégi családi és sportnapon adták át a gyerekeknek. A palackgyűjtést tovább folytatják, a bevételt a játszótér fenntartására, valamint további két játszóeszköz cseréjére fordítják. Kábáson jelenleg mintegy 40-10 év alatti gyermek él, írja a Zaol. Átmenetileg Kovácsné Bretus Angelika orvosigazgató látja el a Zalavár megyei Szent Rafael kórház képviseletét. Az intézmény tájékoztatása szerint augusztus 1-től a főigazgatói munkakör betöltetlensége miatt a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítési rend lép életbe. A korábbi főigazgató Gasztonyi Beáta kinevezését augusztus 1-i hatállyal vonták vissza. Ma derült, napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek csak meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-18 fok lehet.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, augusztus 14 péntek. Sok boldogságot kívánok a névnapos Marcelleknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Nem sokára a Negrokán és a Kadevez, perceken belül a Sziasztok lányok, most pedig a Bastille-jön a Pompeji-jel. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best-tel. Max Szemlevente vagyok.
3: Best FM.

Ezt a FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, az év 226. napja van, augusztus 14. péntek, a Marcellek névnapja, és 1945-ben ezen a napon ért véget a második világháború, méghozzá Japán kapitulációjával. Kisebb harcok még utána is folytak, de hivatalosan ekkor zárult le. Sokkal szebb dolog a háború után, konkrétan a dal címe is ez, Beautiful, gyönyörű, Christina Aguilera jön.

0: sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM, a legjobb zenék a hétvégére, újból kánikula jön, 35-36 fok szombat, vasárnap és hétfőn. Utána a 20-ai hosszú hétvégére visszatér a 30 fokos normál nyár. Részletes időjárás jelentés hallható majd még a hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt kívánok a hírek után Amy Winehouse dalával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több százan figyelték a napfogyatkozást az Alaegerszegen. Iskolatáskákkal segítik a nehéz helyzetben élő zalai diákokat. Marad a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több száz érdeklődőt vonzott szerda este a részleges napfogyatkozás közös megfigyelése Zalaegerszegen. A Vega Csillagászati Egyesület a Zala Parkba várta az érdeklődőket, akik közül sokan plédekkel, székekkel és saját napnéző eszközökkel érkeztek. A résztvevők a szakemberek tanácsára kizárólag megfelelő védőszemüvegben figyelték, ahogy a hold részben eltakarja a napot. A szervezők a jelenség hátteréről is beszéltek, és elmagyarázták, mitől függ a napkorong lefedettségének mértéke. A napnyugta után a program sem ért véget. Távcsövekkel a Vénuszt is megfigyelhették a látogatók, majd csillagászati előadással és a Perseida meteorraj megfigyelésével folytatódott az este, írja Zaol. Idén is tanszerekkel megtöltött iskolatáskákkal segítik a nehéz körülmények között élő zalai diákok tanévkezdését. A Zala vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Női Vezetői Liga Egy Táska Esély elnevezésű adománygyűjtő akciójához vállalkozók, cégek és munkahelyi közösségek csatlakoztak. Összesen 36 a gyerekek igényei szerint tanszerekkel feltöltött hátizsák gyűlt össze. Az adományokat a Zala vármegyei Gyermekvédelmi Központ segítségével juttatják el a pályaválasztás előtt álló 6-8 osztályos tanulókhoz. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek kevesebb nehézséggel és felkészültebben kezdhessék meg az új tanévet. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője. Ma derült, napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek csak meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk, éjjel hajnalban 14-18 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rádió FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én pénteken, amikor is sok napsütésben lesz részünk. A Dunától keletre lehetnek kisebb gomoly felhők az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Még élénk marad a szél, 28-33 fok közé melegszik a levegő, a hétvégén újból kánikula lesz, 35-36 fok szombaton, vasárnap és hétfőn, aztán újból visszatérnek a 30 fokok, és visszatérünk mi is a 90-es és 2000-es évekbe. Most a Black Eyed Peas segít ebben, Don't Lie a Best One.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 30 fok napsütés, enyhe szél, ez vár ránk augusztus 14-én pénteken odakint. Outside címmel George Michael dalával is készülök, és itt lesz a Margaret Island is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Korszerűsítették a zalaegerszegi kórház hűtési rendszerét, klímahűti a zalaegerszegi kertvárosi templomot, újabb állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Két épületben korszerűsítették a hűtési rendszert a Zala vármegyei Szent Rafael kórházban. Amint egy 39 millió forintos beruházás egyik részeként a szülészeti és nőgyógyászati osztály újszülött részlegén javították és cserélték a fánkói rendszert, valamint megszüntették a kondenzvíz miatt kialakult problémákat. A hotelépületben az 5. és 6. emeleti műtők, intenzív osztályok, valamint az elektrofiziológiai műtő hűtési rendszerén végeztek munkálatokat. Az intézmény több részében ugyanakkor továbbra sem megoldott a megfelelő hűtés, a kórház vezetése ezért további fejlesztésekben bízik, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Klímaberendezést szereltek a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia templomába. A fejlesztésről még januárban döntött a plébániai képviselőtestület, hogy a nyári hőségben is kellemesebb körülmények fogadják a híveket. Az új rendszert vasárnaptól használják a szent miséken. A klímát ugyanakkor az energiaköltségek miatt csak időszakosan működtetik. Hétköznapokon nem kapcsolják be, a vasárnapi miséken kívül pedig csak előre tervezett, nagyobb szertartások alkalmával használják. A plébánia arra kéri a híveket, hogy a hűtés idején tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat. A klímára érzékenyeknek pedig azt javasolják, hogy olyan helyet válasszanak a templomban, ahol kevésbé éri őket a hűtött levegő. Olvasható a zaol.hu-n. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Több más vármegye mellett Somogy kiemelten veszélyeztetett területnek számít. Ma derült, napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek csak meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-18 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához, augusztus 14 péntek, sok boldogságot Marcellek, szülinaposok. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jön a hétvége, aztán pedig egy rövid hét és a augusztus 20-ai hosszú hétvége. Közben mindvégig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Elsőként most itt a Besten, Esteltől az American Boy.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én a Barlangászok világnapján. Ezen kívül 51 évvel ezelőtt a mai napon mutatták be a The Rocky Horror Picture Show-t. Ez egy amerikai-brit horror komédia musical volt, ha valaki nem emlékezne rá. És már is megyünk tovább Szijával itt a Besten. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó, baleset van, várom az infót.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What are you looking for?

0: Best FM a legjobb zenék. Ma még 30 fok a hétvégén, újból 35-36, aztán a 20-ai hosszú hétvégére visszaáll a mai maximum, azaz a 30 fok körüli normálisnak mondható nyári hőmérséklet. Részletes időjárás jelentés és friss infók pillanatokon belül jönnek a hírek. Rögtön 7:30, jó reggelt, Bryan Adams és Mel C folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több szabadtéri tűzhöz riasztják a zalai tűzoltókat. Palack visszaváltásból újult meg a Kávási játszótér. Átmeneti vezető irányítja a zalaegerszegi kórházat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Zala vármegyében. Ennek ellenére naponta átlagosan 3-5 szabadtéri tűzesethez riasztják a tűzoltókat. A lángok néhány négyzetméteres területtől akár több hektárig is terjedhetnek. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy az asszály és a kiszáradt növényzet miatt most rendkívül gyorsan terjedhet a tűz. A tilalom idején az erdőkben és a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani, és a korlátozás az erdők 200 méteres környezetére, valamint a közút és vasút menti fásításokra is vonatkozik. Tilos a tarló és gazégetés is. Az utak vagy vasúti pályák mellett eldobott, még parázsló cigarettacsik a száraz növényzetben akár néhány perc alatt több hektáros tüzet idézhet elő. Aki tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívót, írja az egerszegihírek.hu. Több mint 2 millió forintból újították fel a játszóteret Káváson, a költségek csaknem felét pedig visszaváltható palackok gyűjtéséből teremtették elő. A helyi ifjúsági alapítvány másfél évvel ezelőtt kezdte el összegyűjteni a faluban a műanyag palackokat és üvegeket. Eredetileg néhány tízezer forintos bevétellel számoltak, végül azonban 1 100 000 forint gyűlt össze. Ezt magánadományokkal, felajánlásokkal és a júniusi bagolytúra regisztrációs díjával egészítették ki. Az átépített játszóteret a hétvégi családi és sportnapon adták át a gyerekeknek. A palackgyűjtést tovább folytatják, a bevételt a játszótér fenntartására, valamint további 2 játszóeszköz cseréjére fordítják. Káváson jelenleg mintegy 40-10 év alatti gyermek él, írja a Zaol. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma derült, napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek csak meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-18 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 14-én pénteken. Sok boldogságot, kedves Marcellek, és Isten értesse a szülinaposokat is. 215 éve ezen a napon született Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a budai váralagút tervezője. 81 éve ezen a napon született Steve Martin, amerikai színész, író, három amigo, örömapa, Roxanne. 60 éve, szintén a mai napon született Holly Berry, amerikai színésznő, modell, szépségkirálynő. 67 évvel ezelőtt, augusztus 14-én született Irvine Magic Johnson is, amerikai kosárlabda sztár. És már 41 éve, hogy Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíjait ezen a napon. A dalokat, amelyeket John Lennon és Paul McCartney írt, az ár pedig 47,5 millió dollár volt. Egyébként versenyben volt még Yoko Ono és Paul McCartney is, de Jackson túl licitálta őket. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zené.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Peti írja, M5 Budapest felé az Ócsai csomópont után baleset, kisebb dugó van. Köszönjük szépen az infót, jó utat, jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 8 óra, a következő órában pedig megtudhatjuk, melyik a Back to Black tagjainak kedvenc napja.
2: Akár péntek, akár szombat.
1: És énekel a csodálatos Whitney Houston is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több százan figyelték a napfogyatkozást az Alaegerszegen. Iskolatáskákkal segítik a nehéz helyzetben élő zalai diákokat. Marad a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több száz érdeklődőt vonzott szerda este a részleges napfogyatkozás közös megfigyelése Zalaegerszegen. A Vega Csillagászati Egyesület a Zala Parkba várta az érdeklődőket, akik közül sokan plédekkel, székekkel és saját napnéző eszközökkel érkeztek. A résztvevők a szakemberek tanácsára kizárólag megfelelő védőszemüvegben figyelték, ahogy a hold részben eltakarja a napot. A szervezők a jelenség hátteréről is beszéltek, és elmagyarázták, mitől függ a napkorong lefedettségének mértéke. A napnyugta után a program sem ért véget. Távcsövekkel a Vénuszt is megfigyelhették a látogatók, majd csillagászati előadással és a Perseida meteorraj megfigyelésével folytatódott az este, írja Zaol. Idén is tanszerekkel megtöltött iskolatáskákkal segítik a nehéz körülmények között élő zalai diákok tanévkezdését. A Zala vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Női Vezetői Liga egy táska esély elnevezésű adománygyűjtő akciójához vállalkozók, cégek és munkahelyi közösségek csatlakoztak. Összesen 36 a gyerekek igényei szerint tanszerekkel feltöltött hátizsák gyűlt össze. Az adományokat a Zala vármegyei Gyermekvédelmi Központ segítségével juttatják el a pályaválasztás előtt álló 6-8 osztályos tanulókhoz. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek kevesebb nehézséggel és felkészültebben kezdhessék meg az új tanévet. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője. Ma derült napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek csak meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-18 fok lehet.

0: legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként B.O.B. és Bruno Mars duója, és egy gyönyörű ballada, egy óda, egy gyönyörű nőhöz. Azon a napon, augusztus 14-én, amelyen 1908-ban az angliai Folkestone-ban megrendezték a világ első hivatalos szépségversenyét. 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó pihenést, ha a szabadság telik. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ahogy hallgatóink is jelezték korábban. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé az Ócsai csomópont után. Sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni, és még mindig az M5-ös, de a másik oldal Röszke felé Inárcstól Újhartyánig. A belső sávot lezárták sövényvágás miatt, a torlódás ott is 2-3 kilométeres. Ha bárhol máshol dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Itt a Besten pedig a következő percekben énekel majd Britney Spears, jön az Irie Mafia, de csak a Flower Power után.

0: Best FM, a legjobb zenék rögtön 8:30, jönnek a legfrissebb hírek a végén, részletes időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy még egyszer a hétvégén megnyomja a kánikula gombot a nyár, aztán visszatér a 30 fok nemzeti ünnepünkre, és visszatérnek az ezredforduló legnagyobb slágere is, Montel Jordan és a This is how we do it folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Korszerűsítették a zalaegerszegi kórház hűtési rendszerét, klímahűti a zalaegerszegi kertvárosi templomot, újabb állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Két épületben korszerűsítették a hűtési rendszert a Zalavár megyei Szent Rafael kórházban, amint egy 39 millió forintos beruházás egyik részeként a szülészeti és nőgyógyászati osztály újszülött részlegén javították és cserélték a fánkói rendszert, valamint megszüntették a kondenzvíz miatt kialakult problémákat. A hotelépületben az 5. és 6. emeleti műtők, intenzív osztályok, valamint az elektrofiziológiai műtő hűtési rendszerén végeztek munkálatokat. Az intézmény több részében ugyanakkor továbbra sem megoldott a megfelelő hűtés, a kórház vezetése ezért további fejlesztésekben bízik, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Klímaberendezést szereltek a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia templomába. A fejlesztésről még januárban döntött a plébániai képviselőtestület, hogy a nyári hőségben is kellemesebb körülmények fogadják a híveket. Az új rendszert vasárnaptól használják a szent miséken. A klímát ugyanakkor az energiaköltségek miatt csak időszakosan működtetik. Hétköznapokon nem kapcsolják be, a vasárnapi miséken kívül pedig csak előre tervezett, nagyobb szertartások alkalmával használják. A plébánia arra kéri a híveket, hogy a hűtés idején tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat. A klímára érzékenyeknek pedig azt javasolják, hogy olyan helyet válasszanak a templomban, ahol kevésbé éri őket a hűtött levegő. Olvasható a zaol.hu-n. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Több más vármegye mellett Somogy kiemelten veszélyeztetett területnek számít. Ma derült, napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek csak meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-18 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel.

0: SZTFM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján folytatódik a napos száraz idő. Felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Sajnos 30 fok körül alakul a maximum. Aztán pár napig újból visszatér a kánikula, 35-36 fok lesz majd hétvégén és jövő hét hétfőn. Kedden pedig egy újabb lehűlés várható, idézőjelesen visszahűl 30 fokra. És marad is az augusztus 20-ai hosszú hétvégén ott a maximum. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. A Simply Red dalát indítottam el. Ain't that a lot of love a besten.
1: Be

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az a rossz hír, hogy kb. Két hét és vége a nyárnak kezdődik a suli, srácok. Srácok, gyerekek, Kids címmel jön majd Robbie Williams és Kylie Minogue közöse, a következő órában pedig a Tankcsapda is zenél. Rögtön 9 óra, jó reggelt, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több szabadtéri tűzhöz riasztják a zalai tűzoltókat. Palack visszaváltásból újult meg a Kávási játszótér. Átmeneti vezető irányítja a zalaegerszegi kórházat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Zala vármegyében. Ennek ellenére naponta átlagosan 3-5 szabadtéri tűzesethez riasztják a tűzoltókat. A lángok néhány négyzetméteres területtől akár több hektárig is terjedhetnek. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy az asszály és a kiszáradt növényzet miatt most rendkívül gyorsan terjedhet a tűz. A tilalom idején az erdőkben és a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani, és a korlátozás az erdők 200 méteres környezetére, valamint a közút és vasút menti fásításokra is vonatkozik. Tilos a tarló és gazégetés is. Az utak vagy vasúti pályák mellett eldobott, még parázsló cigarettacsik a száraz növényzetben akár néhány perc alatt több hektáros tüzet idézhet elő. Aki tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívót, írja az egerszegihírek.hu. Több mint 2 millió forintból újították fel a játszóteret Káváson, a költségek csaknem felét pedig visszaváltható palackok gyűjtéséből teremtették elő. A helyi ifjúsági alapítvány másfél évvel ezelőtt kezdte el összegyűjteni a faluban a műanyag palackokat és üvegeket. Eredetileg néhány tízezer forintos bevétellel számoltak, végül azonban 1 100 000 forint gyűlt össze. Ezt magánadományokkal, felajánlásokkal és a júniusi bagolytúra regisztrációs díjával egészítették ki. Az átépített játszóteret a hétvégi családi és sportnapon adták át a gyerekeknek. A palackgyűjtést tovább folytatják, a bevételt a játszótér fenntartására, valamint további két játszóeszköz cseréjére fordítják. Káváson jelenleg mintegy 40-10 év alatti gyermek él, írja a Zaol. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma derült, napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek csak meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-18 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
3: slágerei. Azoktól a sztároktól, akik meghatározták az ezredforduló zenéjét, zenei harculatát. Itt lesz Beyoncé, Jennifer Lopez, zenél a Maroon 5, az óra Usherrel indul. DJ Gotta Fallin' in Love, 5 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt!

Best FM, a legjobb zenék. Ha péntek és nyár, és hát augusztus 20-ai hosszú étvége is jön, biztosak lehetünk benne, hogy az M7-esen ma is tumultus lesz. Ha már is ez a helyzet, vagy bárhol máshol dugó baleset van, jöhet az info 0620 55 55 155. Az biztos, hogy lassú az M5-ös Röszke felé, Inárcstól Újhartyánig. A belső sávot ugyanis lezárták sövényvágás miatt, a torlódás 2-3 kilométer. Jennifer Lopez és az If You Had My Love érkezik.

Best FM, a legjobb zenék. Beyoncéval és Jay-Z-vel is megtörtént minden híresség rémálma. Hatósági intézkedésre volt ugyanis szükség a pár birtokánál, miután egy 63 éves bronxi férfi nagy sebességgel a sztárpár kúriájának zárt kapujába hajtott. A férfit letartóztatták, állítólag semmi szándékosság nem volt benne, lehet, hogy csak rosszul lett, minden esetre a rendőrök szerint zavart volt. Beyoncé jön a Besten.

Best of M, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek hangulatát most Robbie Williams és Kylie Minogue duettjével idézzük meg. Jön a Kids, az óra végéig pedig még biztosan Heinz Gábor Biga is. Ha pedig dugó baleset van, jöhet a közlekedési információ is a 0620 55 55 155-re.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 10 óra, hogy milyen idővel búcsúzik a hét, milyen időnk lesz ma, és a hétvégén kiderül a hírek végén. Előjáróban pár szóban tényleg csak annyit, hogy ma még 30 fok körül, a hétvégén visszamelegszik 35-36 fokra, de az augusztus 20-ai hosszú hétvége ismét kellemesebb 30 fok körüli nyári időt hoz. Én pedig hozom 10 után is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Jön a Jamiroquai! És a Unique is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Ha közlekedési információ van, várom szeretettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több százan figyelték a napfogyatkozást Zalaegerszegen. Iskolatáskákkal segítik a nehéz helyzetben élő zalai diákokat. Marad a hőség. Köszöntöm a hallgatókat! Önök

0: hang lefedettségének mértéke. A napnyugta után a program sem ért véget. Távcsövekkel a Vénuszt is megfigyelhették a látogatók, majd csillagászati előadással és a Perseida meteorraj megfigyelésével folytatódott az este, írja a Zaol. Idén is tanszerekkel megtöltött iskolatáskákkal segítik a nehéz körülmények között élő zalai diákok tanévkezdését. A Zala vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Női Vezetői Liga Egy Táska Esély elnevezésű adománygyűjtő akciójához vállalkozók, cégek és munkahelyi közösségek csatlakoztak. Összesen 36 a gyerekek igényei szerint tanszerekkel feltöltött hátizsák gyűlt össze. Az adományokat a Zala vármegyei Gyermekvédelmi Központ segítségével juttatják el a pályaválasztás előtt álló 6-8 osztályos tanulókhoz. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek kevesebb nehézséggel és felkészültebben kezdhessék meg az új tanévet. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője. Ma derült, napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek csak meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-18 fok lehet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában a Pussycat Dolls-tól vagy Shaggy-től jön Sonic a Sky-jal, de csak is a French Affair után. 4 perccel múlt 10, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, és sok boldogságot a Marcelleknek, illetve a szülinaposoknak. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Péntek van, úgyhogy hangolódjunk együtt a hétvégére a Night Shift Extra-ban majd 6 és 8 között. Ma DJ Hangya duplázik, úgyhogy kedvi rezidensünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereit mixeli. Előtte a házigazda is hasonló stílusban kever. A lemezjátszók mögött 6-tól White Boy, most pedig egy kis hip-hop a folytatásban.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Péntek van, M7-es hírek. Most még jól járható, de pár óra múlva szerintem beindul a hétvégi üzem. Ha a dugó baleset van, addig is és akkor is várom, várjuk, majd Majoros Rita kolléganőm 12 után. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jelenleg munkavégzés miatt van kisebb torlódás az M5-ösön mindkét irányban. Lajos Mizsénél, az M3-ason Budapest felé Bag térségében, illetve szintén oda-vissza Kerekharasztnál. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Köztük egy könnyed nyári szamba Sergio Mendestől és a Black Eyed Peas-től. A délelőtt utolsó órájának zenei mozaikjába pedig a Biebers is beleteszi a saját részét.
2: Elmúlik az éj, de holnap belefér, hogy összerakjuk mi. Bármi történt, már megtörtént.
1: Ez lesz a Rakjuk Össze, és rakjuk össze mi is az infókat, ha bárki dugott balesetet lát. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: közölte Orbán Anita külügyminiszter. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, a tűz gyorsan átterjedt a házakra is, mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni. 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. A környéken jelentős torlódások alakultak ki, a város egyes részei pedig áram nélkül maradtak. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le, a hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
1: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
0: Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ezek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A hamisítványokat lefoglalták, a hatóság eljárást indított. Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzések csaptak le. Az ítéletidő miatt eddig 4 haltak meg. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést. Ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk. Felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen. Eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Augusztus 14-én pénteken a Marcellek névnapján sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. Küszöbön a hétvége, aztán pár nap munka, aztán egy hosszú hétvége, ami után már csak egy hetünk maradt a nyárból. Repül az idő, nehogy közben kellemesen teljen. Hozom ebben az órában George Michael, Edwin Collins, nem sokára Lisa Stansfield dalát. Az órát Király Viktor indítja.
3: Lesz!

Best FM a legjobb zenék hangzásából. Arra gondolhatnánk, hogy a 60-as, 70-es években, de nem. 1994. december 5-én jelent meg a skót énekes dalszerző Edwin Collins A Girl Like You című dala. Az Egyesült Királyságban a 4. helyig jutott a kis lemezlistán, az amerikai Billboard 100-as rangsorában a 32. nél nem sikerült följebb lépnie.

0: Best FM, a legjobb zenék. Munkavégzés miatt lassú továbbra is az M3-as Kerekharaszt térségében, ahol műszaki átjárót szerelnek össze, és mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A Vásárosnamény felé vezető oldalon 6-7, a másik oldalon 3-4 kilométeres emiatt a dugó. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizsek között terelést bontanak. A 66-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 6-7 kilométer, a másik oldalon burkolatjeleket ragasztanak, ott 7-8 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: És egy gyors váltás után a stúdióban már Majoros Ritával, a The Way I Art, ő fogja elindítani. Jó hétvégét kívánok, a mai ebédhez jó étvágyat, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarokat is evakuáltak a horvátországi erdőtűz miatt. Már küldi az adószámla kivonatokat a NAV. Egyelőre folytatódik a napos és száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Eddig 58 magyart menekítettek ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebb végtagsérülés miatt kórházba került, más magyar sérültről jelenleg nincs hír, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen. Értük, két kis busz indult el Magyarországról. A kimenekített magyarok ellátásáról a Vöröskereszt emberei és a horvát hatóságok gondoskodnak. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a tűz a házakra is átterjedt. Mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni, csaknem 40 ember megsérült. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, de az oltás még zajlik, speciális repülőket is bevetnek. Elkezdtek kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát,

0: fizetési lehetőségekkel.
1: Egy balti tengeri kikötőt támadtak ukrán drónok hajnalban Szentpétervár közelében. Az energiaexportban is fontos szerepet játszó létesítményben tűzütött ki, de sikerült eloltani, közölte a régió kormányzója. Az orosz hatóságok szerint több mint 50 ukrán drónt hatástalanítottak a térségben. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok. Délután 30-38 fok lehet majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt, kellemes pénteket, jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, így augusztus 14-én, fú, hogy már itt van a hónap közepe, de egyelőre ezzel még nem foglalkozunk, inkább azzal, hogy itt a hétvége, úgyhogy erre lehet készülni a legjobb zenékkel. Indítom is az órát és a délutánt Timbaland és Carrie Hilson dalával. Szép napot!
3: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, igazán szép péntek délután kívánok mindenkinek. Nyári időnk van a nyári hétvége küszöbén, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek jól indult ez a péntek, és hogy a délutáni folytatásban velem tartanak, akkor biztos, hogy jó lesz, mert hogy ahogy így végignézek a listán, amilyen zenéket itt már összepakoltunk, hát elég jó hangulat lesz, úgyhogy csak annyit mondhatok, hogy Bob Marley, Mark Ronson, Honey Beast, vagy éppen Daft Punk, hát unatkozni biztosan nem fogunk, ráhangolódunk a hétvégére. Jövő közlekedési információkkal, meg mindenféle érdekességgel, úgyhogy vágjunk bele Donna Lewis-szal, I Love You Always Forever, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, hát ma is ott vagyunk együtt az utakon, úgyhogy én hozom a legfrissebb infókat, amint megkapom őket. Önöket pedig arra kérem, hogyha látnak valamit az utakon, akkor hívjanak fel az infóval, vagy akár írjanak egy üzenetet a számunk 0620-55-55-155. Erős a forgalom az M1-esen ma is, méghozzá Budapest felé Tata térségében, a 67-es kilométernél jelen pillanatban is már több kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé Bagnál pedig burkolati jeleket festenek, 39-es kilométernél szűkítik a forgalmi sávokat, úgyhogy emiatt a lassulás és a most már olyan 1 kilométeres torlódás. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk, ha bárkinek van útinfója, majd délutánon is számítok rá. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, így az Ári Mafia bónuszjáték dala után. Megyünk tovább hírekkel, mert hogy mindjárt egy óra után érkezik majd a Gorillaz. És zeném, hogy Beri is jön az Ébredj velem. Ébredj velem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erdőtűz pusztít, a horvátoknál magyarokat is érint. Rendkívüli segítség a gazdáknak az idei aszály miatt. A héten még marad a száraz meleg napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 60 magyart menekítettek már ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebben megsérült, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Közösségi oldalán azt írta, 45 magyart egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen, értük két kis busz indult el Magyarországról. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a házakra is átterjedt. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban továbbra is zajlik, speciális repülőgépeket is bevetettek. Szuper előleget kaphatnak a gazdák az aszály miatt. Július végéig több mint 750 000 hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint tavaly.

0: főigazgatója.
1: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban ne jönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
0: Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzés zúdult, az ítéletidőnek halálos áldozatai is vannak. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést, ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk, felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen, eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas slágerek. Itt a Best FM-en én Majoros Rita vagyok. Péntek délután van, a legjobb zenék szólnak, lassan itt a munkaidő vége. Jó, tudom lassan, de azért már látjuk talán az alagút végét, és élvezhetjük hamarosan a hétvégét. Például a világ egyik legromantikusabb dalával jön a Sixpence on the Richer, most pedig a Gorillaz indít.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szagács Gergőt hallottuk, ez volt a Van-e még, a folytatásban jön a Seft és a Mucho Mambo Sway, úgyhogy táncolhatunk, de előtte még jön a nap kérdése. Igazából ha azt nézem, nagyjából 2 hét van még hátra ebből a nyárból, persze ezzel senkit nem ijesztgetni szeretnék, csak a nap kérdésehez kapcsolódik. Mi az, ami még az idei nyárba biztos, hogy bele fog férni, vagy kinél mi az, amit megvalósít még az idei nyáron, akár hátra van a nyaralás, vagy egy kis pihenés, kikapcsolódás, vagy pont, hogy lakásfelújításban vannak, mert hogy valahogy ezen a nyáron nagyon sok hallgató írta azt, hogy éppen felújítás közben hallgatja a Best FM-et, szóval hát ha a munkálatok lassacskán véget érnek. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a nyári tervek, amik hátra maradtak, úgyhogy várom őket, és a Mucho Mambo Sway-t pedig már hozom, és jön a Chef dala itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szakaszos torlódás van az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között Budapest felé, a 60-as és a 20-as kilométerek között. Erős a forgalom az M3-ason is, Vásárosnamény felé 60 és Gyöngyös között torlódás van. Az M5-ösön Röszke felé Innástól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométerek között a belső sáv zárva van, mert sövénynyírás folyik, úgyhogy a torlódás már a 3 kilométert is meghaladta. Szintén az M5-ösön szintén Röszke felé Lajos Mizse térségében pedig burkolati jeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, viszont nem jó hír, hogy már 10 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, bármiről tud, bármit lát, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 órához érkezünk, nagyon pörög ez a délután, úgyhogy gyerünk tovább a következő órában, meghallgatjuk a friss híreket, aztán Subbase Master dalát jön a Nincs nő, nincs sírás. És itt lesz majd Sean Paul is Sasával, és az I'm Still in Love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Küldi a NAV az adószámla kivonatokat, rendőröket és szolgálati kutyát támadott meg egy férfi. Sem ma, sem a hétvégén nem számíthatunk esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdtek kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Lincmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
1: Kiemelten vizsgálja a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. A magyar elkereskedelmi piac forgalmának egyre nagyobb része csapódik le ezeken a platformokon. A GVH közölte, arra törekszik, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzvisszatérítést. A versenyhatóság 2020 áprilisa óta több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Rendőrökre és szolgálati kutyára támadt egy férfi Komárom-Esztergom vármegyében. A 20-as éveiben járó fiatalemberhez azért mentek ki az egyenruhások, mert otthonában agresszíven viselkedett és rongálta a berendezést. Kórházba akarták vitetni, ő azonban ütni, rúgni kezdett, egy rendőrnek koponya, egy másiknak csípőzúzódást okozott. A kutyájuknak is neki ment, csak könnygázzal tudták megfékezni. Korábban egyébként többször elítélték kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, most is próbaidőn volt. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ha eladják ezeket, a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en. Most majdnem kellemes szombatot kívántam mindenkinek, de ennyire még azért ne szaladjunk előre. Inkább csak élvezzük a péntek délutánt és hangolódjunk a hétvégére. A legjobb zenékkel lesz megtehetjük Robbie Williams-szel, Sassával, Sean Paul-lal, vagy éppen Christina Aguilera-val, Lil Kim-mel, Pinkel és Májával.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Best FM. Soul sisters, let me hear ya.

Best FM a legjobb zené. Kinek mi a programja még az idei nyárra, mert hogy 2 hét múlva már jön a szeptember, és akkor végül is mondhatjuk, hogy lassan vége a nyárnak. Kata írja, nekem még mindenképpen kell egy balatoni hétvége, nem lehet úgy lezárni a nyarat, hogy legalább egyszer ne lássam a Balatont naplementében. Meg tudom érteni. Réka azt írja, még legalább egy dinnyét szeretnék megenni a teraszon egy szás semmiben. Na jó, a szomszédok miatt azért felöltözöm mondjuk bikiniben, de még várok egy ilyen napra. András is ír, nálam a bográcsozás még nem maradhat ki. Amíg lehet kint főzni a kertben, addig nálam tart a nyár. És milyen jó szabály ez? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a nyári tervek. Mellé egy kis Everlast. What's it like? Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam egy információt Budapestről a Könyves Kálmán körútról, hogy a Málenki robot emlékhelynél baleset történt, úgyhogy ott van egy kis dugó, egy kis fennakadás. Amit pedig még kaptam info, az M3-asról jött, hogy erős a forgalom Vásárosnamény felé, 60 és Gyöngyös között. Több helyen szakaszos torlódás van és lassulás, de jött még az M7-esről is, hogy a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma, úgyhogy Török Bálint és Martonvásár, illetve a Székesfehérvári szakaszon lassulás van és araszolás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Korszerűsítették a zalaegerszegi kórház hűtési rendszerét, klímahűti a zalaegerszegi kertvárosi templomot, újabb állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Két épületben korszerűsítették a hűtési rendszert a Zalavár megyei Szent Rafael kórházban, amint egy 39 millió forintos beruházás egyik részeként a szülészeti és nőgyógyászati osztály újszülött részlegén javították és cserélték a fánkói rendszert, valamint megszüntették a kondenzvíz miatt kialakult problémákat. A hotelépületben az 5. és 6. emeleti műtők, intenzív osztályok, valamint az elektrofiziológiai műtő hűtési rendszerén végeztek munkálatokat. Az intézmény több részében ugyanakkor továbbra sem megoldott a megfelelő hűtés, a kórház vezetése ezért további fejlesztésekben bízik, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Klímaberendezést szereltek a zalaegerszegi Szűz Mária szeplőtelen szíve plébánia templomába. A fejlesztésről még januárban döntött a plébániai képviselőtestület, hogy a nyári hőségben és kellemesebb körülmények fogadják a híveket. Az új rendszert vasárnaptól használják a szent miséken. A klímát ugyanakkor az energiaköltségek miatt csak időszakosan működtetik. Hétköznapokon nem kapcsolják be, a vasárnapi miséken kívül pedig csak előre tervezett, nagyobb szertartások alkalmával használják. A plébánia arra kéri a híveket, hogy a hűtés idején tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat. A klímára érzékenyeknek pedig azt javasolják, hogy olyan helyet válasszanak a templomban, ahol kevésbé éri őket a hűtött levegő. Olvasható a zaol.hu-n. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Több más vármegye mellett Somogy kiemelten veszélyeztetett területnek számít. Ma derült, napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek csak meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-18 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Mendia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
0: 88.9 Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Sokan tévesen úgy gondolják, hogy folyóvízben mindenhol tilos fürödni, pedig a kijelölt dunai szabadstrandokon szabályosan is lehet strandolni. A vízminőséget rendszeresen ellenőrzik, a fürdőzőknek pedig érdemes figyelniük az aktuális vízállást és a fürdőhelyek szabályait. A Duna parton, Budapest közelében és vidéken is egyébként találni olyan helyeket, ahol természetes környezetben lehet pihenni. Az Átonyi Szabadstrand például a sziget közelében egyik kedvelt fürdőhelye kiváló vízminőséggel, a lassan mélyülő víz miatt családosoknak is jó választás lehet. Aztán ott van például a bajai Kamarás Duna Szabadstrand Baján. A nyugodtabb vízű holták különösen azoknak lehet ideális, akik kevésbé kedvelik a folyó erősebb sodrását, a vízminősítése kiváló, és aztán a Horányos strandon is lehet strandolni, Szigetmonostoron, Budapest közelében található természetes dunai strand, amely kiváló vízminősítéssel várja a fürdőzők. Dunakeszin is van szabadstrand, a fővárosból is könnyen elérhető fürdőhely, ahol a kijelölt fürdőterület mellett vízi sportokra is van lehetőség. Aztán elmehetünk Nagymarosra is, a Dunakanyar egyik legszebb fekvésű fürdőhelye, ahonnan különleges panoráma nyílik a környező hegyekre, de Szentendrén is találunk szabadstrandot, a Szentendrei Postás strand is ilyen, ingyenes, kijelölt dunai strand homokos partszakasszal, zuhanyzóval és több szolgáltatással. Hát nem mindegy, hogy hol csobbanunk a folyóban, bár több helyen is lehet legálisan fürdeni a Dunában, a kijelöletlen partszakaszokon történő fürdőzés veszélyes lehet, ezt ne felejtsük el. A hajóforgalom, a változó sodrás és a vízállás miatt mindig érdemes a hivatalos fürdőhelyeket választani. Én pedig adom mellé a legjobb zenéket itt a Besten.

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: Beszélfem a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon-nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk, bárki bármit lát, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Több szabadtéri tűzhöz riasztják a zalai tűzoltókat. Palack visszaváltásból újult meg a Kávási játszótér. Átmeneti vezető irányítja a zalaegerszegi kórházat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Zala vármegyében. Ennek ellenére naponta átlagosan 3-5 szabadtéri tűzesethez riasztják a tűzoltókat. A lángok néhány négyzetméteres területtől akár több hektárig is terjedhetnek. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy az asszály és a kiszáradt növényzet miatt most rendkívül gyorsan terjedhet a tűz. A tilalom idején az erdőkben és a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani, és a korlátozás az erdők 200 méteres környezetére, valamint a közút és vasút menti fásításokra is vonatkozik. Tilos a tarló és gazégetés is. Az utak vagy vasúti pályák mellett eldobott, még parázsló cigarettacsik a száraz növényzetben akár néhány perc alatt több hektáros tüzet idézhet elő. Aki tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívót, írja az egerszegihírek.hu. Több mint 2 millió forintból újították fel a játszóteret Káváson, a költségek csaknem felét pedig visszaváltható palackok gyűjtéséből teremtették elő. A helyi ifjúsági alapítvány másfél évvel ezelőtt kezdte el összegyűjteni a faluban a műanyag palackokat és üvegeket. Eredetileg néhány tízezer forintos bevétellel számoltak, végül azonban 1 100 000 forint gyűlt össze. Ezt magánadományokkal, felajánlásokkal és a júniusi bagolytúra regisztrációs díjával egészítették ki. Az átépített játszóteret a hétvégi családi és sportnapon adták át a gyerekeknek. A palackgyűjtést tovább folytatják, a bevételt a játszótér fenntartására, valamint további két játszóeszköz cseréjére

0: Hajnalban 14-18 fok lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-ben hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
2: 88.9 Best.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Budapest FM a legjobb zenék. A balatoni nyaralás még mindig népszerű, ezért nem árt ismerni a helyi szabályokat. Bizonyos esetekben akár 200 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok. Balaton akaratján egyébként életbe lépett egy új szabályozás, május 20-a és szeptember 15-e között. A gumirádli szabadstrandon tilos sátrazni, kempingezni, tüzet rakni és horgászni. A strand területén figyelmeztető táblákat raktak ki ezzel kapcsolatban, és akár 200 ezer forintos bírságra is számíthat, aki megszegi az új szabályt. A korlátozások célja, hogy biztonságosabbá tegyék a strand használatát. A Balatonnál nem ez az egyetlen dolog, amire figyelni kell, hiszen a másodfokú viharjelzés idején tilos fürdőzni, amit sokan még mindig megszegnek, emiatt helyszíni bírság is kiszabható, valamint szabálysértési eljárás is indulhat. A természetvédelmi őrök is bírságolhatnak a tópartján, hiszen tilos a védett őshonos kagylók begyűjtése. Magyarországon 3 ilyen faj van, a lapos tavi kagyló, a tompa folyami kagyló és a fokozottan védett folyami gyöngy kagyló. Na most ezek természetvédelmi oltalom alatt állnak, utóbbi értéke példányonként 100 ezer forint, így nagyon pórul járhat, aki egy ilyen kagylót kiemel és hazavisz. Érdemes ezeknek utána járni, de addig is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leálló sávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leálló sáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sávelhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leálló sáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 20-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Több százan figyelték a napfogyatkozást Zalaegerszegen. Iskolatáskákkal segítik a nehéz helyzetben élő zalai diákokat. Marad a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több száz érdeklődőt vonzott szerda este a részleges napfogyatkozás közös megfigyelése Zalaegerszegen. A Vega Csillagászati Egyesület a Zala Parkba várta az érdeklődőket, akik közül sokan plédekkel, székekkel és saját napnéző eszközökkel érkeztek. A résztvevők a szakemberek tanácsára kizárólag megfelelő védőszemüvegben figyelték, ahogy a hold részben eltakarja a napot. A szervezők a jelenség hátteréről is beszéltek, és elmagyarázták, mitől függ a napkorong lefedettségének mértéke. A napnyugta után a program sem ért véget. Távcsövekkel a Vénuszt is megfigyelhették a látogatók, majd csillagászati előadással és a Perseida meteorraj megfigyelésével folytatódott az este, írja a Zaol. Idén is tanszerekkel megtöltött iskolatáskákkal segítik a nehéz körülmények között élő zalai diákok tanévkezdését. A Zala vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Női Vezetői Liga egy táska esély elnevezésű adománygyűjtő akciójához vállalkozók, cégek és munkahelyi közösségek csatlakoztak. Összesen 36 a gyerekek igényei szerint tanszerekkel feltöltött hátizsák gyűlt össze. Az adományokat a Zala vármegyei Gyermekvédelmi Központ segítségével juttatják el a pályaválasztás előtt álló 6-8 osztályos tanulókhoz. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek kevesebb nehézséggel és felkészültebben kezdhessék meg az új tanévet. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője. Ma derült, napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek csak meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-18 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, hello, szép délután mindenkinek, ez a Best délután, itt Zalaegerszegen a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
3: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. Új típusú alkohol szondákat szerez be az országos rendőrfőkapitányság, melyekkel a tervek szerint az ország összes rendőrkapitányságát és rendőrőrsét ellátják. Már folyamatban van a hitelesített légalkohol mérő berendezések beszerzése. A rendőrség szerint az új készülékek segítségével a jövőben kevesebb igazságügyi szakértőt kell majd kirendelni, így egyszerűbbé válhatnak az autósokkal szembeni eljárások. Az ittas vezetés gyanúja esetén az előszűrést követően az eljárás megindítására légalkohol mérő berendezés használata vagy vér- és vizeletmintavétel adja meg az alapot, amelyet orvos hajt végre egészségügyi intézményben. Ehhez igazságügyi szakértői vizsgálat is szükséges, ami időigényes és jellemzően drágább is. Ám a hitelesített légalkohol mérő berendezések alkalmazásával a költségek elkerülhetők és az eljárások időtartama is csökkenhet. Az alkoholszóda kifejezés két különböző készüléket is takarhat, hiszen gyakran így nevezik az alkoholtesztert és a légalkoholmérőt is, miközben a teszter egy kalibrált, de nem hitelesített eszköz, addig a légalkoholmérők mérései bizonyító erejűek lehetnek. Ezek az eredmények kellenek a szabálysértési, közigazgatási, illetve büntető eljárások megindításához. A légalkoholmérő alkalmazását mindig jegyzőkönyvbe kell majd venni, ennek melléklete a készülék által kinyomtatott mérési eredmény. A kapitányságok tulajdonában most összesen 3832 darab alkoholszonda van. Országszerte a rendőrség az elmúlt 2,5 évben összesen 93 darab alkoholtesztert és 30 darab légalkoholmérőt vásárolt. Úgyhogy az autósoknak erre kell majd készülni az utakon. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Budapest FM a legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Roszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és átereszjavítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék eddig tartott a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is, mindjárt 6 óra van, indul a Night Shift perceken belül, úgyhogy érdemes maradni. Én pedig köszönöm a mai figyelmet is, Béni Meddiát hallottad, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ez az évszázad aszálya óriási károk a földeken, levélözönnel jelez az adósoknak a NAV. Elolvadhatnak a fizetések a mesterséges intelligencia miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelezhetik káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót. Ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. A speciális tudással rendelkező alkalmazottak viszont kifejezetten jól járhatnak. Közülük minden negyediknek jelentősen gyarapodhat a bére. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akár csak keddenként, úgyhogy akár csak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd héttől. Addig pedig én, White Boy, a következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk, fel 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Okay, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this game.

0: hírek a Best FM-en.
1: Errollerek, már ősszel jöhet a szabályozás, horvátországi erdőtűz, jól vannak a magyarok. Letartóztatták a rendőrökre rontó próbaidős droghuszárt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére, részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Minden magyar jól van a dél-horvátországi Omis térségében az éjszakai erdőtűz után, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita szerint 4-en sérültek meg, de csak könnyebben, már ma kiengedik őket a kórházból. A spliti magyar konzul 26 magyar turistával egyeztetett személyesen, senki sem kért segítséget. Jó néhányan már hazatértek vagy indulásra készek. A horvát hatóságok egyébként mintegy 1000 helyi lakost és nyaralót menekítettek ki a térségből. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra támadt egy férfi Komárom-Esztergomban. A 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket. Akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponya társának csípőzúzódást okozott, csak könnygázzal tudták megfékezni. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy készlet egész közel van a határoz, amit stabilnak tekintünk. Nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ugyanezzel kezdtem az előző 60 percet is, de hát legalább ennyire hagy használjam ki ezt a lehetőséget.
4: Igen, ugye, mit szeretném mondani?
3: Hát, hogy a pici lányomnak boldog szülinapot.
4: Jaj, boldog születésnapot kívánunk a kis white boy.
3: White girlnek.
4: White girlnek, igen.
3: 11.
4: 11. Ja,
3: igen. Nincs egy így. Hát 11 éve vezetnék.
4: Röpül az idő mellette, Csanyikám.
3: Hát meg a hajam.
4: Az. Nem, de az nem fúj a szél.
3: Hát nem, már nem. Igen, tehát hogy, már hogy kirepült, és már azért nincs, de hogy igen.
4: Csemetik repülnek majd.
3: Ezt a szép ünnepet nem rontom el ilyen, na mindegy. Na, szóval, hogy igen, tehát Lucának boldog szülinapot, a funky szerelmeseknek meg hát akkor még egy órát, a Nácsi Flexában még egy órán keresztül funky pörög hangjának köszönhetően.
4: Úgy van, sziasztok.
0: A legjobb zenék mixben, ez a Night Shift a Best.

0: DJ Hangya.
1: Az öreg Nile.
2: Jaj, a nagy kedvenc, igen.
1: Ugye?
2: De hát vannak még nagy nevek, ugye?
1: Ha valaki... Csak hogy egy picit edukáljunk itt, ugye? Tehát Mojo Lady egyenlő.
2: Nile Rodgers.
1: Igen.
2: Egyébként egy filmbetét dal volt. Most meg nem mondom, hogy melyik. De még az is lehet, hogy az volt a film cím, hogy Soup for One.
1: Mert a dal címe is ez
2: igen,
1: volt.
2: Igen.
1: Na, és hogy mi van, hogy a Stevie Wonder is új albummal?
2: Igen, az jött velem szembe, hogy Stevie Wonder 2027-re tervez egy új albumot. Az öreg, oda csap a lovak közé, úgyhogy kíváncsian várom.
1: Semmit nem lehet rá tenni.
2: Főleg a hangzására vagyok kíváncsi. Mennyire ez modern, mennyire használnak benne.
1: Bármi? AI-t?
2: Nem, AI-t az biztos.
1: Biztos, hogy nem fog, igen, az öreg?
2: Nem, mondjuk autotune-t, vagy ilyesmi.
1: Semmit nem lehet rólatni, ilyen duettes lesz?
2: Nem tudom, megmondom őszintén, hogy hangzásban, vagy stilisztikailag milyen lesz. Hát remélem olyan Stevie Wonder-es.
1: Hát és nagyon remélem, hogy akkor ez azért majd valamiféle koncert fog csatlakozni. Ez egy-két évvel ezelőtt talán...
2: Hát, neked ez nem probléma, elutazol a világ másik végére.
1: Nem az a gond, hanem nem tudok róla. Tehát azt 2 évvel ezelőtt volt az, hogy egy jó kis Stevie Wonder koncertre el kéne menni, csak hát az öreg nem turnézik, és azt 2 héttel azelőtt lett vége a turnénak, tehát semmi hír nem volt róla. Jó, mondjuk csak Amerikában nyomta, tehát... De az öreg Stevie-ért talán még oda is érdemes lenne kiutazni.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Kéne csinálnunk ilyen Night Shift bingót. Melyik fog előbb megtörténni? Tehát azt mondom, hogy most már tényleg egyszer elmenjünk a Lauerhez sütögetni, mert most már 4 éve mindig ez van. Gyertek hozzám, gyerekek! Bugrásba fűzünk valamit, és ha-ha!
2: Én okay. Erről nem is tudok.
1: Hát mert mindig eddig jutunk el. De hogy mondtad, hogy oké, Krisztián, hova, mikor? És akkor így megszűnik az információ áramlás, illetve hát ugye a régóta tervezett Purple Disco Machine közös meglátogatás, ugye ami idén se fog megtörténni, hiába jön megint Magyarországra Purple Disco Machine.
2: Hogy mi majd elmegyünk közösen bulizni?
1: Persze, hogy akkor ilyen csapatépítőjének, ezt meg a németivel beszéljük mindig, hogy jó Purple Disco, az jó, menjünk. És akkor 3 hét múlva, te voltál Purple, nem, te, én se, jó van, akkor hát akkor így.
2: Hát ez kb. Olyan lehet, ugye, mint a Schuster mindig lyukas cipőben jár.
1: Körülbelül, igen. Na, csak hogy hát ugye Purple Disco Machine jutott eszembe, hogy idén sem fogunk ott.

0: DJ hangja.
1: Igen, tudom, hogy kell rendelni két sört, nem mondd el. Egyébként most már ezen gondolkodtam hetek óta, hogy valami persejt ide ki fogok ratni.
2: Ja, szarszó
1: viccér egy százas.
2: Bünti persejt.
1: Az, hogy valami. Na, utána néztél, kivetel a...
2: Nem tudom. Így tippeltem esetleg Guy Ritchie.
1: Guy Ritchie-nek amúgy is jól szoktak sikerülni a házassági angol énekesnőkkel, tudjuk, jó? Úgyhogy mindegy, jó van.
2: Na de várj, ő Madonnát is elvette, nem?
1: Hát ezért mondom.
2: De ő nem angol. Madonna amerikai.
1: Hát jó, de hát...
2: Jó, angolul beszél, na.
1: Nem, ez régen, ez egy ilyen visszatérő stand-up poén volt, hogy, ja, tehát, hogy a Madonna olyan régóta lakott már Angliában, hogy már álltak, már az akcentusa is lett neki. Tehát egy teljesen brit akcentusban nyomta. Kind of like. Na, mi viszont teljesen jó akcentusban nyomtuk végig ezt a 60 percet, úgyhogy jövő hét... Igen, most péntek van, jó, 500
2: ember. Megvan?
1: Igen.
2: Jó.
1: Igen,
2: mert tényleg, akkor jövő hét kedd. Jövő hét
1: kedd, és aztán utána meg mész. Nyaralni. Igen, jó van. Na, akkor jövő hét kedd, de még akkor egy óra funkira várunk
2: vissza. Oké, sziasztok.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hamarosan kiderül, hová kerülhetnek majd a szélerőművek. 10 milliárdokat szereztek vissza a ravaszkodó webáruházaktól. Ma is rengeteg dolguk volt a tűzoltóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergia. A miniszter szólt arról is, hogy felül kell vizsgálni az autópálya koncessziók rendszerét. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Továbbra is szédületes ütemben bővül a hazai kereskedelmi piac. A tavalyi év végére meghaladta a 2100 milliárd forintos forgalmat. Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Számos helyen volt tűzeset ma is az országban a hőség miatt. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t, Fertőszent Miklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák lombkoronájára is átterjedt a tűz. Pestvár megyében Törtelnél 7 hektár terület izzott. Jásznagykunszolnokban Fegyvernek közelében az útmenti aljnövényzet égett nagy füsttel. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A 80-as évek végén állítólag Madonna és Michael Jackson között volt valami. De nem tartott sokáig ez a valami, mert hogy Madonna nem túl szépeket nyilatkozott Michael kisugáról, Janetről. Aztán később megbeszélték ezt a félreértést olyannyira, hogy nálunk is nagyon jól megférnek majd egymás után a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

Klubos fellépések, ott tényleg visszavonult Martin Solveig, de azért jótékonysági fellépéseket, különleges eseményeken történő diszkozást még mindig vállal. Legutóbb éppen a Roland Garros egyik eseményén lépett fel pár héttel ezelőtt. Martin Solveig érkezik a Rocky Musical itt a Best-en.

40 év, és most már 16 album. Ennek ellenére Madonna karrierje alatt csak 5 olyan dal csinált, ami egy az egyben átdolgozás, ahol a szöveghez sem nyújt hozzá, és a zenét is csak minimálisan formálta át a saját képére, a saját hangzására. Ebből az 5-ből jön most az egyik, az American Pie, The Best Damn.

Best FM, a legjobb zenék. Igazán jó fej az időjárás, mert hogy gondolt azokra is, akiknek nincs nyári szünet, és hétvégére időzítette brutális nyári kánikulát. 35 fokos nappali maximum, szombaton is, és vasárnap is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Soha nem okozott még ekkora pusztítást az aszálya földeken, tartozik a NAV-nak, jön az adós levél. Szoboszlai volt csapattársa áll a Fradi útjában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros-Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
1: Az eddigi legkomolyabb ellenfél vár a Fradira az Európa Ligában. A lengyel Górnik elleni tegnapi továbbjutás után a Trabzonspor következik a főtáblára kerülésért. A török futballcsapat keretének értéke 4-szerese a Ferencvárosénak, csak nem 160 millió euró. A nyáron szerződött oda például az egyiptomi Mo Salah, aki eddig Szoboszlai Dominik csapattársa volt a Liverpoolban. Az első meccs jövő csütörtökön idegenben lesz, a visszavágó egy hétre rá a Grupamában. Ha a magyar rekordbajnok elveszti a párharcot, a Konferencia Liga főtábláján folytathatja ismét egyedüli magyar együttesként. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy ne forduljon elő még egyszer az, ami 2002-ben, hogy 4-szer annyi ember jelent meg az ingyenes bulin, mint ahogy tervezték. Idén már 4 napra szedték szét az egészet, és csak belépővel lehetett bemenni Fatboy Slim Big Beach Boutique elnevezésű fesztiváljára. A The Rockefeller Skank hamarosan érkezik itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videóklipjében. Szóval a kiadó olyan nyomást helyezett az MTV-re, hogy azok végül nem neki ítélték oda sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat, viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Viewers Choice Award-ot, a Fast Love. Ez itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, hogy hogy áll a Limecore ellen vívott harcával Justin Timberlake. Nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Señorita.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Komoly összeg juthat bérlakás építésre, agrárkárok érkezik a segítség. Nem kerültek fel a polcokra, silány sportcipőkre csapott le a NAV. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvivői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket, így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten. Egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 46 és 47 éves dalok is lesznek. Kis túlzással a következő órában. 79-ben jelent meg a Chicago Street Player-en, ebből lett aztán később az egyik legnagyobb klubhimnusz, a Buckethead's féle Bomb. 80-ban pedig a Brothers Johnson jelentette meg a Stompot, ebből készített el a Volvox a Tapsot, mindkettő érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best

legjobb zenék. Nem a most érkező Dallas Soul az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újra hasznosítja, és hát nem a Dallas Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dallas Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készül. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring. Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you.

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Ja, Robbie Williams a Millenniummal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Belga, svéd, angol, olasz, francia, sőt még svájci dance formáció is érkezik a mai utolsó 60 percben. Svájcot majd a Shakedown képviseli az At Night-tal. Olaszországból Alex Gaudino érkezik a Destination Calabriával. A sor pedig a belga Lazgó nyitja a Something-el.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

Last FM, a legjobb zenék. Nehéz meghatározni az Alcázar szó jelentését. Gyakorlatilag ezt használják minden olyan kastélyra, várra, börtönre vagy erődítményre, amelyet még a mórok építettek Spanyolország és Portugália területén a 8.

Best FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris Lefria, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation itt a best-term, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Who let the dogs out?

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rock.